0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Kristalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod?

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
0: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Vízinfo.hu.
1: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya

0: from Cutting Eye Joe.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a Podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtalisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
3: Olyan betont a Chevrolet.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Ah, yeah!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene, Kis Zoltán Zero műsora.
1: Szokás szerint sok szeretettel köszöntünk mindenkit, hétfő este van 8 óra, és ez a Számisztika Zero című műsor, és minden este 8 órától ingyenes, személyes számisztikai numerológiai jelentésekre van lehetőség. Alkalmaként pedig feleségem Simony Éva született asztrológus is érdekes bolygóállásokról szokott beszélni, mint ahogy a mostani hét előtt is ilyen érdekes történet lesz majd. De elmondanám egy fontos dolog, aktuális információ, hogy Évinek október 8-án indul a 4x5 hónapos online asztrológia tanfolyama, a honlapomon ezügyben minden információt meg lehet találni. Akit érdekel ez a fantasztikus tudomány, ez a szimbólumrendszer, ugye az asztrológia társtudománya, a numerológia is. Évi, hát akkor halljuk, mire számíthatunk az előttünk lévő egy héten.
2: Hát tényleg elég izgalmas lesz, még a hét elején így kellemesebb bolygóállások vannak, és a hét vége felé már bedurul a helyzet, tehát akkor halljátok, hogy a mára, vagyis hétfőre virradó éjjel a Mars belépett az oroszlán jegyébe, ami a következő pár héten erősödést hoz az önbizalmunkba és a lelkesedésünkbe, hiszen az oroszlán uralkodó bolygója a nap, és akkor mindenki nap akar lenni, a Mars az akarat, a nap meg természetesen a ragyogás. Az érzéki vágyak is ilyenkor erősebbek, és mostantól pedig a mérlegbe haladó nap a Vénusz uralma alá kerülve, ez kellemes hangulatot hozna kapcsolódásra és egyensúlyra való törekvést, és azért mondom, hogy egyéb bolygóállások miatt a siker kulcsa ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat, az a rugalmasság. Ez egy lendületes, izgalmas időszak, és a hold pedig be fog lépni a bika jegyébe, ami megfelelő időpont a pénzügyeink intézésére és a személyes javaink gyarapítására, tehát befektetésekre és egyéb pénzzel való dolgokra. Viszont fogászati kezelése nem jó. Kedre ugyanez érvényes, szerdára viszont már a Merkur be fog lépni a Skorpió jegyébe, ezért a gondolataink és az érzelmek erősebbek lesznek. Tehát a gondolataink érzelmekkel telítődnek. Mindent erőteljesebben élünk meg. Kicsit ilyen megszállottá is válhat az, akinek a egyéni képletébe is mondjuk skorpiósság jellemző. A Plutó viszont a vízöntőbe haladva mély átalakulást hozhat minden téren. Tehát ne csodálkozzatok semmin, hogyha gyökeres átváltozások lesznek, és mindenféle furcsa események. Az ikrekben haladó Uránusz pedig a gondolataink hirtelen átrendeződését hozhatja, vagyis új ötleteket kapunk, inspirációkat. És szintén szerdán viszont a hold már átlép az ikrek jegyébe. Erre azért kell odafigyelni, mert a zsíros és az olajos ételek ilyenkor jobban hasznosulnak. Tehát aki fogyókúrázik, a szerdán kevesebb zsíros és olajos dolgot egyen. Ez egy nyitásnap, ami viszont új dolgok indítására kitűnően alkalmas. A következő csütörtök megint ugyanaz, mint eddig volt, a szerdai nap, a péntek viszont lesz egy olyan Merkur-Mars kvadrát, ami türelmetlenségeket és nézeteltéréseket hozhat mindenkinek az életébe, ha türelmetlenek vagyunk, de hát természetesen ezt vissza lehet fogni, tudjátok, hogy türelmet kell gyakorolni. Kedvezőtlen ez az idő mindenféle találkozóhoz, üzleti ajánlatokhoz, mert ingerlékenyebbek vagyunk, minden felkapjuk a vizet. És vitákat okozhatunk azzal, amit mondunk, pedig nem is úgy terveztük. Tehát mi segíteni akarunk, és közben nagy vita lehet belőle. A Mars viszont trigon a Neptunnal, azt gondolnánk, hogy a trigon egy szuper fényszög, és akkor hú, de jó. De a Neptun meg a csalódásokat hozhatja. Tehát, hogy az intuícióink jobbak, de nem biztos, hogyha az érzelmeinkre hallgatunk, akkor nem lépünk-e valami csapdába bele, mert szebbnek képzeljük a dolgokat, mint amilyenek. A Merkur-Plutó is ilyen kvadrátos helyzetbe fog kerülni, ami szorongásokat és a problémák erőteljesebb megélését hozhatja, ahogy belép a rák jegyébe. Ami most jobban hasznosulnak a szénhidrátok, tehát szerdára mondtam a zsírokat, olajokat, pénteken viszont a kenyérkét, azt, aki fogyókúrázik, az semmiképp ne fogyasszon, és sokat tesz az egészségéért, meg a fogyásért. Szombaton kezdetét veszi a retrográd Vénusz, ami azt jelenti, hogy ugye a Vénusz, a szépség, a harmónia, az öltözködés, a szórakozás, tehát vásárlást, különösen ruha vásárlását ne ilyenkorra tervezzük, mert két eshetőség van. Az, hogy nagyon elkapatjuk magunkat, túl sok pénzt költünk, arra, amire egyébként nem költenénk, és olyat veszünk, ami egy nap múlva már nem is tetszik. Tehát ez a retrográd Vénusz, ez hosszabb ideig lesz, úgyhogy majd szólok, hogy mikor lehet ruhát vásárolni. Bármit vehettek.
1: Csak, hát lehet
2: venni ruhát, csak fix, hogy vissza kell vinnet cserélni. És most jön a fekete lebes, hogy szombaton meg vasárnap a Mars, Plutó szembenállás. A Mars ugye az erőszak, a Plutó a végletek, tehát a erőszakosságunkba mi is elmehetünk a végletekig, de velünk is történhetnek ilyen furcsa esetek, mert a szenvedélyek fokozottabbak lesznek, és ez viszont még két héten keresztül fogja befolyásolni a mindennapunkat. Úgyhogy két hét...
1: Hát ez egy nagy feszültség a szembenállás.
2: Igen,
1: a két
2: ez nem csak Magyarországra érvényes, hanem ez a világ minden részén lesz. Tehát a harcok kiújulhatnak, ahol már majdnem abba hagyták. Úgyhogy, hát de mi az egyéni életünkben, az egyéni sorsunkat mi irányítjuk, úgyhogy mi tudunk vigyázni, hogy a szenvedélyeinknek ne most engedjünk utat. Aztán lesz még egy vasárnap, kezdődik egy nap szembenállás Szaturnusszal, ami azt ér, a Szaturnusz a korlát, hogy úgy érezzük, hogy minden cselekedetünkben korlátozva vagyunk. És ez nehézséget okoz, hiszen nem tudunk a korlátok és a keretekből kilépni, akármennyire is szeretnénk. De ha céltudatosan, kitartóan csináljuk a dolgunkat, akkor majd eljön a jó időszak, ez se egy-két napos történet. Tehát nehézségek és akadályozhatók várhatóak itt a hétvégén. Viszont ez egy sokszorozó nap, a vasárnap, ami azt jelenti, hogy most érdemes a céljaink eléréséért többet tenni. Az akadályozhatás ellenére szépen, kitartóan, türelmesen elérhetjük a céljainkat vasárnap.
1: Ha jó kis ételén nézünk, ahogy így hallottuk, és nagyon nagy feszültség van az égen, bennünk is lesz feszültség, és hát próbáljuk kezelni ezeket az indulatainkat, érzéseinket, energiáinkat. Hát Évi, akkor te is őrizd meg a nyugalmad, légy szíves, én is azon leszek folyamatosan, úgyhogy...
2: Igen.
1: Úgyhogy...
2: Azért jó, hogy tudjuk, hogy nem történik semmi rossz, akkor, hogyha mi vigyázunk magunkra, és hogyha úgy érezzük, hogy most fölrobbanunk a Plutó hatására, ugye a plutonikus robbanás, akkor fogjuk vissza magunkat, csendesítsük le magunkat, és...
1: Számoljunk háromig.
2: Így van. És akkor jó napunk lesz annak ellenére, hogy a bolygók másra hajlamosítanak.
1: Így van. Hát Évi, ha ez ennyi volt, akkor ezen van mit gondolkodni, és hát van, hogy meg kell tanulni kezelni ezeket az energiákat.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad.
2: Akkor szép estét mindenkinek.
1: Várjál. Kikapcsoljuk a mikrofont is, mert miért ne legyen bekapcsolva, tessék. És már is megvagyunk, kérem szépen. Szerintem így jó minden. Oké. Szuper, és már is akkor mondanám az aktuális dolgokat. Látom, jönnek az üzenetek. Kedves barátaim, működik a telefon, ilyen mindig adás előtt ki szoktam próbálni, nyilvánvaló. Úgyhogy működik, van egy élő, nem emeldias telefonszámunk, bocsánat, betesszük az LMB-s képlettel. Ugye, hát igen, Kabos László lenne a születésnapja, lenne is mindenképpen, ha még ebben a világban élne. A fantasztikus színész, szórakoztató művész. Na, kérem szépen, hát nem akármilyen képlete van, aki 28-án születik bármelyik hónapban, ugye 2 meg 8, 10 és 1 meg 0, 1-es, először mindig összeadása egy számjegyre egyszerűsítve értelmezzük a két egy születésnapi számokat, az 1-es a vezető, és mint tudjuk, ugye a 28-as szám önmagában a feltalálói véna, hát ez maga a kreativitás, az eredeti ötleteket jelenti. Kabos Lászlónak is voltak ötletei, ilyen biztos vagyok benne, legalábbis a humor területén, meg a színház területén biztosan. Olyan szuper képlete van, de nem szeretném ezzel az időt tölteni, mert itt vannak az üzenetek, és mondom a telefonszámunkat, tehát nem emel díjas, plusz 36 30 88 60 550, és ha Viberen hívtok, akkor természetesen ingyen tudunk egymással beszélni a világ bármelyik pontjáról, amíg pedig nem csörög a telefon, addig pedig nézzük ki sorrendben, ki az, aki először elküldte. Igen, azt kérdezte Szabó István úr, és el is küldte az adatait itt később, de sorrendben nézzük, és közben milyen érdekes, hogy Fehér Diana Judit, azt mondta, hogy szép estét. Utána Szabó István kérdezte, hogy itt folyik le az elemzés. Igen, vagy pedig hívjál fel ezen a telefonon, szeretem az élő beszélgetést, ha nem probléma. És utána pedig viszont előtte Héjan Beatrix Mónika küldte el először az adatait, úgyhogy a Mónika elemzésével kezdem így. 1997, 28. 24, úgy látszik külföldön élsz, kedves Mónika, mert ebből a dátumból erre következtetek. Tehát 1997, 8. 24, már is készítem a képleted. 1997, 08 és 24. Aha, megnézzük, és már is kiderül, hogy mi lesz ebből. Nem gyenge ez a képlet, szokás szerint a nőknél őrület van. Tehát 97, 08, 24. Jól számolt, illetve nem jól számoltam, mert a komputer számol értem ez a programon, de jó adatokat írtam bent. 97-8. Általános elrendés, kérek, köszönöm szépen, hát akkor húzzunk bele, tessék. Vágjunk bele. Kedves Héja Beatrix Mónika, hát először is nézzük meg, számítsuk ki, adjuk össze a születési dátumot, számait egyenként. Ugye itt van előttem, 97, az 26, meg 8, az 34, az augusztus, és 24-én születtél, az 6. Ebből egy 40-es számot kapunk, és ugye 40 meg 0, az 4-es kapunk belőle. Ez a földszáma, ugye minden száma egy bolygó, és ugyanazokat az analógiákat használjuk a numerológiában is, mint amit a horoszkópban. De tudunk ezekről a bolygókról és a tulajdonságaikról, persze. Hát, megmondom őszintén, nem gyenge ez a képlet, és ha arra gondolok, hogy kedves Beatrix Mónika, akinek a magánzók értéke 37-es, 10-es, 1-es, ez most egy kicsit sarkítok, de ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor is azt mondanám, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy az van, amit te akarsz. Arra ezért mondtam már rögtön az első pillanatban, hogy nem gyenge ez a képlet. Viszont azért sem gyenge, mert a születési számaid alapján, ugye 4-es a sors, mert misszió számod, az életfeladatod, ez a földszáma is a 40-esből jön ki, ahol a zéro felerősíti ezt a energiát, ami a logikai képességet jelenti, a munkához való jó hozzáállás, nagyon anyagias számok, a páros számok, 24-én születtél, abból is 6-os kapunk, ez is egy jó, nagyon jó üzleti érzéket jelent, de 6-osban benne van akár a művészetek iránti való érzék, vagy a művészi érzék konkrétan egyébként. De a 4-es számú emberek azért keményen tesznek azért, hogy elérjék a céljaikat, nagyon anyagi céljaik is vannak, egyáltalán nem baj, hiszen anyagi világban élünk, mint tudjuk. Ezzel semmi probléma nincs, csak nő, nem mindegy, hogy nőnek vagy férfinak a képletét nézem, és egy nőként egy kicsit keménynek gondolok téged, kedves Beatrix, ha a Mónika nevet használod például. 10-16, aha, lehet, hogy nem kéne használni, meg lehet ezt nézni, mert nagyon erősek ezek a számok. A numerológiában például ugye a születési dátumunk, számai életünk különböző ciklusait is mutatják. A gyerekkori életszakaszunk az augusztusi születési hónap. Ez a 8-as szám a Mars, az augusztus hónapja, ugye ide tartozik az oroszlán első, vagy második dekádja és a szűz első dekádja 31-ig. És ez egy nagyon harcos gyerekkor, kemény gyerekkor, de már gyerekkorban megtanulja az a gyermek, konkrétan Beatrix Mónika, hogy annak van igaz, aki az erősebb, és te kemény vagy, a 4-essel pedig nincs mese, mindent megteszel azért, hogy valóra vásd a vágyaid, és, de kemény vagy és kritikus vagy, szerintem még magaddal szemben is. Ráadásul a magánzók értékében, ugye a 4-es számot, ezt a sorsmisszió számot a magánzók értékével hasonlítjuk össze, tehát anfolyamon nagyon sokat elemzünk, az első részben mindig elemzünk most már, és a kettőt együtt nézzük össze, nem összeadjuk, együtt vetjük össze, és hát egy kemény, céltudatos hölgy vagy, aki mondom, tudja, hogy mit akar, és nincs lehetetlen számára, és ez az akaraterő, a magánzók értéke, ami téged nagyon erőssé tesz, Mónika. Keresem az enyhítő körülményeket, 3-as a másolhangzóid értéke mutatom, és mondom, 24-én születél, ami 6-os, ezzel azért mégiscsak a Vénusz bolygó, és ezzel azért törekszel a harmóniára. A 3-as külsőjén is ez a másolhangzók értéke, azt mutatja, hogy te belső indítatásból milyennek mutatod magad a külvilág felé. A Merkur pedig egy pozitív hozzáállás jelent az élethez, a világhoz. Jó kommunikációt jelent, és végül is egy életvidám felfogás, úgyhogy ez nekem tetszik. Viszont a kettő összege, ugye 1-es a magahangzók, 3-as a másalangzók, ebből 4-es kapunk, ami egy kicsit szívás, hogy így mondjam. Mert ugye a 4-es szám, mint a sorsmisszió számod, mindig nehézséget jelent, és a 4-esetnek is meg kell dolgozni az életért. És a 4-es teljes névszám, úgy hívjuk az összesbetű számértékét, az is azt jelenti, hogy itt ezzel fel kell vállalni a felelősséget mindenképpen, de egyáltalán nem féltelek téged ez ügyben, megmondom őszintén, mert az összesbetű számértéke, ezek mind-mind nagyon fontos és hasznos információk egy numerológus számára. A magánzók értéke 37-es a magánzók, 39 a másolhangzók, és ebből itt látszik, 76-os szám jön ki, 7 meg a 13-as, és ebből jön ki a te 4-es névszámod. A teljes névszám a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, és mondom, ezzel föl kell venni a munkát, nincs mese, de szeretsz is dolgozni, hát a 4-esek munkamániások, ott kezdődik a dolog. És a 70-esek kezdődő számokat pedig úgy értelmezzük, megint az anyagi világ csúcsszáma a 7-es szám, aki látja a YouTube csatornán, az 1-es, 4-es, 7-es vonal, úgy hívjuk az földközkötöttség, az anyagi világ vonala. Ennek a csúcsszáma ez a 7-es szám, 70-től 79 pedig a kétegyű számokat úgy értelmezzük, hogy a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét mutatja. Ez is egy nagyon-nagyon céltudatos személyiséget mutat. Nagyon jó szellemi képességekkel egyébként, üzleti érzék, jó az anyagi világban, nagyon jó logikai képesség, a 4-esről nem is beszélve. Csak annál keményebb vagy, kedves Mónika, hogy egy férfi mit tud veled kezdeni. Biztos tudsz te kedves lenni, ha nagyon akarsz, hogy van egy arra érdemes férfi esetleg, de ha az a férfi megismeri a személyiségednek a keményebb oldalát, akkor ennek nem fog örülni, mert egy férfi akkor érzi magát erősnek, csak úgy mondom, hogyha te nem vagy erős, és hogy ki arra kérlek, hogy ez ne derüljön ki a párkapcsolatban, mert én a képeted láttam, a munkában, a karrieredben semmi problémát nem látok. Lefélebb azt mondhatnám, hogy nincs 5-ösöd az alapszámaidban, és azt jelenti, hogy nincs elég önbizalmad, ez a Jupiter bolygó a személyiség középpontja, mint tudjuk. És nincsen hármasod sem, a számok hiánya is problémát jelent, meg a számok túlsúlya is kibillenséget jelent. A hármas szám hiánya van a nevedben, de az alapokból hiányzik, és ez azt jelenti, hogyha, és nyilván a képleted láttán gondolom, fogalmazom meg a véleményem, hogyha ez a keménység, ez a kritikai érzék megjelenik a kommunikációdban, akkor ennek nem sokan örülnek szerintem. Hatosod pedig van, mert 24-én születtél. És az ötös szám is, mondom, nagyon kemény, ez 3-4-esed van, 1-4-es bőven elég az életben való helytálláshoz. De hát ugye 40-esből jön ki ráadásul, úgyhogy az anyagi világban neked semmi problémád nincs, legfeljebb magunk között megbeszélhetjük, nincs akkor önbizalmad. De még lehet, hogy talán minden rosszban van valami jó, lehet, hogy még az a szerencse, hogy nincs akkor önbizalmad, mert nekünk ezt mutatja. És hiába van a héja Beatrix Monika néven, 3 darab ötös értékű betű, ugye ezek az E betű, E betű és az N betűk, ezek nem pótolják azt, ami az alap képletünkből hiányzik, de az egyes belső élet viszont pótolja, és ezt mondom, lefelé csak mi ketten tudjuk, mert most itt azért vagyunk, itt magunk között, de magunk között vagyunk, és ezt senki nem adja tovább, hogy azért az igazi önbizalmat, azt elő kell hívni azt az energiát, szerintem már 1000-szer bizonyítottál, hát 97-ben születtél, akkor hány éves vagy? Akkor aki 2000-ben született, az 26 éves, meg akkor 20 és a többi hány éves vagy. Ha 96-ban születtél volna, akkor 30 éves lennél, most csak 29 vagy. Egyébként 29 év csak úgy jut eszembe az asztrológiával kapcsolatban. Napi érintettségben vagyok az asztrológiával, és a numerológia tanfolyam alapasztrológiát is tanulunk természetesen. Sőt, ott van egy nap, amikor csak a horoszkóppal foglalkozunk, és az évi is itt van. Egy nagyon hasznos és tartalmas anyag ez. De az asztrológiában ugye a Szaturnusz, amit az Évi emlegetett, a Szaturnusz a karma, a korlát, a feladat bolygója, 29 év az első nagy visszatérés a horoszkóban, és ilyenkor el kell dönteni, hogy valóban mi a célja az embernek, hogy valóban sokan ilyenkor válnak igazából felnőtté, vagy sok embernek el kell dönteni, hogy akarok egy családot alapítani, vagy nem. Tehát mi a célom? Ez egy fontos visszatérés. És ezután 29 év múlva legközelebb 58 éves korban jön a Szaturnusz, és így tovább. Úgyhogy fontos időszakában vagy az életednek, kedves Mónika, és hadd mondjam azt, hogy még azért is fontos időszakában vagy, mert 6-os számú személyes éved van, tehát akik augusztus hónapban 6-án, 15-e és mint a 24-én születtek, a 6-os évad egy szerelmes év. Tehát azt mondom, hogy itt a lehetőség itt van, és a vonzereje az embernek a 6-os évben a sokszorosára felerősödik, és azért neked van vonzerőd ehhez, ebben kétségem nincs, azért 24-es 6-osban az maga a Vénusz, a szépség, a harmónia, nőiesség, látság, kedvesség, tudsz te az lenni, ha akarsz, az életvidámságod mellett, csak kényörgöm a keménységet, szorítsd háttérbe egy kicsit a személyiségedben, mert az egy kicsit sok tud lenni, akár másoknak is, de mindenkinek, de a férfiakkal kapcsolatban mindenképpen. És nem tudom nem elmondani. Adjuk már össze, a tanfolyam is elemzünk, és itt van ez a két összefüggés. 4-es a névszámod, 4-es a sorsmisszió, de ebből 4 meg 4, 8-as kapunk. És 8. hó 24-ből 6-os kapunk, tehát 8 meg 6, 14-es, 5-ös kapunk belőle. Az 5-ös a Jupiter bolygó, ugye az eddigiek során ugye említettem, hogy az önbizalmat azért erősíteni kellene, sőt, ez még fiatal korban egy ilyen negatív élményt is hozhat, akár remélem, hogy neked nem volt meg, ezek bizonyos életciklus számításokban vannak benne. És a másik pedig a 8-as, az önérvényesítő képesség, hogy az van-e, amit te akarsz, tekintettel arra, hogy a magánházai értéke 37-es, 10-es és 1-es. Ráadásul nagyon okos vagy, mert ez a kreativitás is jelenti, és ha a keménységgel párosul ez, akkor ez az akaraterőt is jelenti, hogy lehet, hogy nincs elég önbizalmad, de akkor is, ha az van, amit te akarsz, akkor viszont az viszont úgy hívják, hogy magányosság, mert a párkapcsolat ennek arányában nehezen fog menni. De van itt egy algoritmus, és mondom, 24-én születtél, amiből ez a 6-os nagyon jó hír nekem. Most talán a felnőttkori számunk a legfontosabb számunk, hiszen az a felnőttkori a születésnapja, mert az a felnőttkori életciklusunk, leghosszabb életszakaszunk, amikor kiteljesedünk, ugye családot alapítunk, és így tovább, és az egy nagyon jó vonzó energia. Úgyhogy, és ha minden igaz, akkor bikaholdad van itt nekem egy algoritmus, a bikaholdon ő pedig a legjobb anya, a legjobb feleség tud lenni egyébként, úgyhogy én ebben reménykedem, hogy ez így van, és hogy inkább legyél lazább és rugalmasabb, kedves Beatrix Mónika, és optimistább, mint hogy keményebb és akaratosabb, mert ezzel sok mindent el lehet érni a karrierben, biztos, hogy ezzel lehet előre jutni az akaraterővel, meg a céltudatossággal, hogy mész előre, de a párkapcsolat az nem erről szól, és pekhedre nőnek születtél. Úgyhogy, kedves Mónika, sok sikert kívánok neked a változás útján. Röviden ennyi szerettem volna mondani. Most pedig mondanám a telefonszámot, lehet engem hívni nyugodtan, ki van próbálva, plusz 36 30 88 60 és 550. A telefonszámunk, most pedig ide kapcsolok, visszamegyek a, megnézem a poptalis üzenőfalát, ott nincsen üzenet most egyelőre. Hú, most hol vagyok? Azt mondja, élő közvetítés. Annyi helyre kell itt odafigyelnem az egérrel, hogy őrület. Jó. Jó, kedves Mónika, úgyhogy kedves Beatrix Mónika, helye Beatrix Mónika. Csak úgy mondanám, hogy annyi információ van ebben, még a név elején az első magánzó, mássalonzót is erősebbnek tekintjük, tehát a H betű is a nyolcadik betű a pitagórászi ABC-nek, úgyhogy van itt energia bőven. Na, azt mondja, hogy viszont azt kérdezi, utána következik, Szabó István úr kérdezi, hogy az ingyenes numerológia ellenzés hogy folyik le, hát így folyik le, meg úgy, hogy valaki fölhív engem telefonon. És már is megnézzük, hogy ki van ott a másik végén. Halló, tessék, jó estét kívánok!
3: Szabó István úr, kérdezik.
4: Jó estét kívánok!
1: Tiszteletem!
4: Jó helyen vagyok a számisztikai műsorban?
1: A legjobb helyen. Halkíts bár elésztek a háttérbe, ott van a...
4: Várjál, kikapcsollak.
1: Jó. Ez az.
4: Zero.
1: Ha engem ne kapcsolják ki, a YouTube-ot kapcsolt ki. Jó, engem kikapcsolsz,
4: azt kapcsoltam ki. Hát az kikap...
1: Persze. Jó. Jó, van, csak vicceskedtem. Szabad?
4: Hogyne, csak is.
1: Egy nevet, hallhatnék egy nevet esetleg, hogy kihez van szerencsém?
4: Sárkány Péter.
1: Hát mi már beszéltünk egymással, nem? Kedves Péter,
4: ismered? Sőt, jártam nálad.
1: Még ismerős a hangom, és hangod is most így kezd beugrani a dolog. Sárkány Péter.
4: Zéro, nem is a saját nevemmel kapcsolatban szeretnélek megkérdezni, mint amatőr, halbiológus, vagy mondjuk numerológus. Megcsináltam az én párocskámnak a képletét, Marosfaldi Katalinkának.
1: Igen.
4: És megcsináltam az évszámot, a névszámot, mindent, ahogy szépen tanultunk, és egy olyan furcsa helyzetbe keveredtem, amit nem tudok megoldani, miszerint neki a numeroszkópba nincs nyolcasa. Sem a születési számok nál, sem a névszámoknál, hogy ezt összeraktam egy numeroszkóba, és a nyolcas hiányzik, és amit én a nyolcasról tanultam tőled, olyan érzésem van, hogy neki annyira van, és itt nem bírom ezt a dolgot átlépni, megmagyarázni neki.
1: Hát nézzük meg, tessék, benne vagy? Vagy benne van ő?
4: Hogyne, persze.
1: Engedélyezi, hogy megnézzük a képletét?
4: Már többször engedélyezte nekem, tehát hogy most ez már csak azért vettem elő, mert nem tudom megoldani.
1: Figyelj, őt viszont nem néztük meg az ő képletét még, ugye?
4: Na, nem, még tehát nem
1: Marosfalvi,
4: néztük.
1: Marosfalvi?
4: Mit Marosfalvi Katalin.
1: I betűvel ír a nevét, vagy Y-nal?
4: Igen, I betűvel, pöttyös
1: ír. És Katalin, és született 1900, feltételezem.
4: 72.
1: Várj, de rosszul írtam a nevét, bocs. Kisbetűvel is kezdtem írni, mert de figyelnem kell, Falvi. Várjál, Falvi, igen.
4: Katalin.
1: Jó, meg vagyok vele, igen. Most meg vagyok.
4: 1972-01-21.
1: Köszönöm szépen. Na, most már úgy néz ki, hogy megveszek ezzel a képlettel. Aha, figyelj. És mi a problémát, hogy nincsen nyolcasa, és akkor, hogy és mégis egy akaratos a hölgyecske?
4: Hát akaratos, dinamikus, gyors. Tehát ami a nyolcashoz tartozik üzenet, úgy érzem, hogy minden rendelkezésére áll, és ezen a nyolcas helyen nem.
1: Kedves Péter, az a helyzet, hogy nem csak a nyolcas a legerősebb karrier energia, az egyik legerősebb, a másik az egyes. És pontosan az előző...
4: Egyesből bőven van neki.
1: Hát van neki, de nem, ha az előző ellendésnél figyeltél egy kicsit?
4: Hogyne.
1: Ott pontosan az előző hölgynél mondtam azt, akinek a magánzó értéke 37-es 10-es 1-es volt, a te Marosfalvi Katalinodnak pedig 28-as 10-es 1-es a magánzó értéke. Szintén az valamit ő akar. Tetszik tudni? Neki is 4-es a teljes névszáma, mint az előző hölgynek.
4: Csak ugye az 1-es rezgés az egészen más, mint a 8-as. Tehát ugye az erős királyi bölcsesség és cselekvőképesség a 8-as dinamizmussal nem teljesen azonos, nem?
1: Hát de mind a kettő nagyon erős és tüzes energia, és mind a kettő nagyon gyors szám. Sőt, ebben a képletben tényleg nincs 8-as, hát látom, hogy nincsen. Nincs ezzel probléma.
4: És látod, hogy 2 millió 1-ese van. Tehát nagyon sok 1-ese van.
1: Hát akinek egyes a magánzók értékes, mondom, ezért a jó a numerológia, ha csak a nevét ismerik valakinek, már rengeteg információnk van róla. És a Marosfalvi Katalin, egyes a belső énje, 28-asban jön ki ráadásul, tehát nem 19-es, de az is az se gyenge, de a 28-as az van, amit ő akar. Meghallgat téged, és az van, amit ő akar. Kedves Péter.
4: Osztom, rendben van.
1: Ráadásul mondod neked még valamit, figyelj rá, jártál hozzá, mit van ez a gyönyörű könyv? Ebben annyi információ van, hogy őrület, ez nagyon alapján.
4: Hát úgy azt hitt, hogy nem néztem figyelj. Meg oda-vissza.
1: Na de hát, kedves Péter, hát csodálkozol. Figyelj, a Katalinnak egyes gyerekkora van. Ugye tudjuk, hogy a születés hónapja a gyerekkori számunk. Egyes gyerekkor mit jelent?
4: Mondjuk azt jó helyen nőtt fel, ugye?
1: Apai dominancia, nagy elvárások, és felnőtt korban is ugyanezt a mintát hozza, hogy tökéletes akar lenni, megfelelési kényszer. És mondom a lényeget röviden, az egyes gyerekkorú nők később felnőtt korban már csak emiatt is vezetni akarnak, uralkodni akarnak. Tetszik tudni? Te pedig, kedves Péter, novemberben születtél, abból kettes kapunk a 11-esből, mint a február. A kettes gyerekkorú férfiaknál ugye itt az apa hiányát kell megélni valamilyen analógiában, anyai dominancia van, mert kettes gyerekkorról beszélek, a te rólad beszélek, és a kettes gyerekkorú férfi szintén le van írva ebben a könyvben, mindig ugyanolyan erős nőt vonz be, mint a saját édesanyja. Kedves Péter! Hát ez a hölgyet a személyiségedre jött, mert te nem vagy elég határozott, te nagyon kedves, okos, intelligens ember vagy, ismerjük egymást, de hát a te képletedben mert nagyon sok az érzelmi energia, bocs. Hát azért itt van.
4: Most a kettesekre gondolsz?
1: Igen, kettesekre, meg a három darab hatos van a számaidban. 1960-ban születél, igen. November 26-os, 8-as.
4: Na, mi kivettél az archívumból? Hát nem szép. De látod, az ötösöm is áll a lábán, nem?
1: Hát az ötösöd sincsen az alapszámaidban. A Katalinnak meg ötös a sorsmisszió száma például. Neki van ötös az alapoknál, neked az hiányzik. A Sárkány Péter név 54-es, 9-es, hál' Istennek ez nagyon jó szellemi energiákat jelent, és az 50-essel kezdődő számok azért jók, mert ott mégiscsak a Jupiter az optimizmus jelenti, de az alapokból hiányzik az ötösöd, és ilyenkor mindig beszélni kell, hogy az a bizonyos önbizalom akkor azért mennyire működik. És ráadásul neked van 8-asod, de 26-os, 8-asból jön ki a sorsmisszió számod is, mint a születésnap számod is. Ez is egy érzelmi alapon működő marsikus személyiség, hogy jó szándék van benne, segítőkész is vagy, kedves ember vagy, és de van ebben uralkodás is, de az inkább csak a vágyaidban szerepel, mert bevonzottál egy erős, határozott nőt, és azért szeretnéd, hogy te is dominálj, csak kérdés, hogy a Katalinnal hogy tud ezt megérteni, vagy megértetni, hogy, vagy tudja egyáltalán, hogy az, hogy valaki nőnek születik, az is egy karmikus feladat például.
4: Persze, hát hogy ne tudnád, három gyerek édesanyja mellesleg, 16 éve vagyunk együtt.
1: Várjál, és közös a három gyerek?
4: Nem.
1: Na, hát ez az.
4: Nekem is van saját másik hármam, de ugye így, hogy telik múlik az idő, annyira tekerednek a dolgok, és pont ezt úgy éreztem, hogy a 8-as ez erősödik benne, mert azért az egyesbe ugye nem csak az erő van, hanem ott a bölcsesség is van. Uh-huh. És hát én azt mondtam neki egyébként erre a 8-as hiányra, csak hülyén hangzik, kíváncsi vagyok a nagymesterem mit szól hozzá, hogy ha még 8-asból is lenne egy pár, és ennyi egyese lenne, akkor már férfi lenne.
1: Hát így is azt tudtuk mondani, hogy egy nőképletében sok a férfias energia, ezek az 1-es, a 3-as, az 5-ös, a 8-as, ezek a leggyorsabb számok. Ha egy nőképletében túl sok a férfias energia, akkor azt mondjuk, hogy egy női testben egy férfias lélek lakozik. Tetszik tudni?
4: Vagy na, akkor nem sokat tévedtem, csak én magam, nekem is furcsa volt, mert ugye megvan neki a női energiákból is rendesen, tehát 2-esből is van, vagy 4 darab, 6-osból is van neki, vagy 4 darab.
1: Micsoda?
4: Tehát a női energiák.
1: A Marosfalvi Katalinnak?
4: Hát igen, de összeraktam a születési és a névszámait egy numeroszkópba, és akkor onnan látom, hogy milyen van, meg mennyi van.
1: Hát ha kézzel csináljuk a képletet, ugye ezt tanuljuk a tanfolyamon, mert nekem van egy programom, hál' Istennek, nekem ez hamarabb kiszámol mindent, és ez fontos, hogy ezzel ne veszegessük az időnket. Figyelj ide, hát a Katalinnak ez van 3 darab egyese, van 3 darab kettes az alapképletében. Miért mondtál 4-et? Miért mondtál 6-osokat, mikor nincs is 6-os az
4: alapszám? Azért mondtam, mert a névszámait és a születési számokat igen, is belevágtam egybe.
1: De kedves Péter, 2 darab betűszámérték közel sem pótolja azt a 6-ost, ami az alapszámokból hiányzik. Tehát mindig felmerül a kérdés, a tanfolyamon is erről beszélünk, hogy ha valamilyen szám energia bolygó hiányzik az alapképletünkből, akkor hány betű számérték pótolja? Hát minimum 2-3, de még akkor sem biztos, hogy az is elegendő. Tetszik tudni? Meg kell nézni a képletet. És mondom, az ő gyerekkori száma már őt erőssé teszi felnőtt korban, neked pedig szintén benne van a képletedben, és ezért jó az a szimbólumrendszer, ránézünk, és rögtön az információk nyilván meg kell tanulni, és ha van gyakorlat az embernek, akkor tudjuk használni. Rögtön látjuk, hogy ő egy erős nő, te pedig férfiben egy nagyon szuper ember, okos rác vagy, nincs kétségem, ismerjük egymást, de benned van egy csomó bizonytalanság, mert sok-sok érzelmi energia van. Neked van 2-2-esed, van 3 darab 6-osod, mint tudjuk, a 2-es és a 9-es kiegyenlít az 1-es hatását, igaz, Péter?
4: Hogyne.
1: És a 3-as és a 7-es pedig csökkenti az 1-es energiáját. Tehát itt már bőven ki van ütve a te egód. És az a helyzet, hogy csak úgy mondanám neked, hogy azért, de 16 éve vagytok együtt, jól értettem, akkor ez már jó történet, nem?
4: Hát matematikailag igen.
1: Hát de akkor legalább megy a rock'n'roll. Figyelj, ha vannak viták, utána édes a kibékülés legfeljebb.
4: Há, hogy ne leegyszerűsítve, hát természetesen.
1: Tudod, mikor elmennek a szülők a fiatalokhoz mondjuk, és kérdezik a szülők, hogy gyerekek, miért van összetörve a konyhában minden pohár? Azt mondja, hát azért, mert veszekedtünk. És miért van összetörve az ágy? Hát azért, mert kibékültünk. Nálatok is ilyesmi van.
4: Gyönyörű ez, meg a tanmesét megjegyeztem.
1: Ott van a Katalin is?
4: Nincs, most már hamarosan haza fog érkezni, úgy érzem.
1: Nem. Péter. Viszont az annyi, hogy együtt értek már jó ideje, és jó a kapcsolat végül is. Megy a rock'n'roll is, minden rendben van, ugye?
4: Hogyne, persze.
1: Figyelj ide.
4: Persze. Most azért adtál nekem magyarázatot erre a 8-asra, tehát egy picit lehet így, tehát ez az 1-es elég az ő férfi oldalára, és nem kellene még egy jó pár 8-as, hogy teljesen úgy nézzen ki, és úgy is viselkedjen.
1: Hát az 1-es az elég.
4: De hát ez... Igen.
1: Kedves Péter, igen. Figyelj, igen. Katalinnak 1-es a 28-as, 10-es, 1-es a belsőjénye. A Marosfalvi Katalin névben ide van írva 5 darab 1-es értékű betű van, ezek az A betűk. Tetszik tudni?
4: Igen.
1: 5 darab, az is az egót erősíti, ha csak így nézzük. Viszont van egy jó hírem. A Katalinnak van 5-öse, neked nincs például, látod? Neked is azt elő kéne onnan hívni. Viszont neked van 8-asod, 2 is, hál' Istennek, és a párkapcsolatban, ha együtt élünk, akkor tulajdonképpen az az energia, ami hiányzik a képletünkből, azt megkaphatjuk a párunktól, te az 5-öst, ő pedig megkaphatja tőled a 8-asaidat, a marsikus energiáidat, amivel még jobban tud harcolni a saját érdekeiért. Csak hát azt mondom, hogy az, hogyha inkább ti együtt harcoltok a közös céljaitokért, a közös jövőtökért, és te meg tudod élni a napságodat, te születtél férfinak, kedves Péter. Még a Péter név is
4: 20... Teljesen azt mondtam volna, hogy nekem is van 5-ösöm egyébként a névszámaim között.
1: Igen,
4: 3 darab is.
1: Van 3 darab 5-ös értékű betű, mondtam is.
4: És 54-es.
1: Igen. Tehát azt mondom, hogy nem féltelek téged, nem vagy egy mimóza, egy önbizalom nélküli ember, csak nagyon erős az érzelmi oldalad, ami viszont az egód, az akaraterőd ellen hat egy kicsikért. Tehát ez nagyon, tehát az érzelmi oldal erősebb, ezért ebben van egy kis bizonytalanság. A Katalinnak meg nem látom, hogy olyan erős lenne az érzelmi oldala, 6-osa sincs például, de mondom, tőled kaphat 8-ast is, és kaphat tőled 6-os, mert neked van 6-osod. Te kaphatsz tőle 5-ös például. Milyen érdekes, hogy 4-eseteknek egyikőtöknek sincsen például. De ha minden igaz, ismered a Katalin horoszkópját? Kosholgya?
4: Hogyne.
1: Kosholgya van?
4: Várjál, de ez itt benne van a programban, nem?
1: Hát az enyémben benne van, de a horoszkópjában kérdeztem.
4: Nem tudom így fejből, de hát ha tiéd kiírta, akkor Kosholgya van.
1: Jó, de hát azért mondom, hogy még ez is egy üzenet, hogy a Kosnak mi az uralkodó bolygója, a Mars, de ebben van egy 10%-os hiba lehetőség, csak ezt félve mondom ilyenkor. Most itt van a horoszkóp program, meg tudom csinálni, de azért annyira nem tudunk elmenni a részletekbe.
4: Persze nem is kell, ez egy másik iparág.
1: Úgyhogy, kedves Péter, a Katalin szerencsés, a szerencse gyermeke. Remélem, hogy megvan az igazi hite, optimista, laza és rugalmas, és akkor teljesíti az élet feladatát.
4: Hát ez pont elég.
1: Hát akkor meg egy tökéletes nővel hozott össze az élet, akivel nagyon jól kiegészítitek egymást, nem?
4: Úgy látszik.
1: Még a Katalin név is 23-as, 5-es, a Péter név pedig, kedves Péter, kőszikla, 28-as, 10-es, 1-es a betűk számértéke. Ez olyan.
4: Ebből szép adatok.
1: Ettől kifolyólag a sárkány név is. A sárkány az nem egyik kis mimóza, az nem nyuszi, a sárkány. Azért a neved, családi nevedben is benne van a sárkány, ami egy marsikus állat. És ugye, ha Péter 9-es a névszámot, ha ebből levonjuk az egyes névszámú Pétert, akkor a sárkány név milyen érdekes, hogy a betűk számértéke 28, az is 26-os, 8-as vagy 35-ös, 8-as. Inkább 26, meg 28, igen, abban jön az 54. A sárkány név is benne van a marsikus energia a családi nevedben is. Na minden, ez már csak a részletet, csak akartam mondani, hogy mennyi...
4: Még jó, hogy egy sárkányban benne van, az jól áll neki, nem? Tehát egy kicsit persze. Marsikus.
1: Há igen, csak a feleségek vagytok? Vagy férfeleség vagytok? Hogy vagytok?
4: Nem, Vadasban nyomjuk.
1: Vadasban, és nem merült még föl, hogy esetleg komolyabbra veszitek a dolgot?
4: Nem az, hogy fölmerült, hát ezt kizártnak tartjuk.
1: Ja, meg még kötöttség van, még el sem váltatok, vagy hogy vagytok?
4: Nem, csak hobbiból mind a ketten elváltunk, és mind a ketten így jól érezzük magunkat abban, hogy ne legyünk összeházasodva.
1: Na, de együtt éltek.
4: Abszolút.
1: Hát akkor meg jó. Jó, nekem ez így jó, ez szabad akarat van, úgyhogy semmi gond, nem kötelező semmi. Az a lényeg, hogy szeretitek egymást, ha vannak közös céljaitek, és hogy tényleg jól érzitek magatokat, és megy a rock and roll, minden rendben van, akkor meg csak azt mondom, hogy kedves Péter, sok boldogságot, és egy fantasztikus hölgyel hozott össze az élet téged, a sors.
4: Na, nagyon szépen köszönöm.
1: Hát nagyon szívesen.
4: Nagyon szépen köszönöm. Aranyos vagy, örülök, hogy beszéltünk, szeretek veled néha találkozni legalább az éterben. És akkor hát mondanám azt, hogy tovább a Lenini úton számoljuk ki Vlagyimir Iljics Ulyanovnak a képletét.
1: Aztán ő április 22-én született a Lenin, ha jól
4: te mindent emlékszem. Tudsz, te hát, mindent nem, tudsz, ez egy... őrület. Teljes őrület.
1: Na mindegy, jó van akkor. Péter, vigyázz magadra, legyetek boldogok. Köszönöm, hogy hívtam.
4: Átadom mindenkinek, aki el akarja szúrni, hogy meg van kívánva nekem azt, hogy minden jót.
1: Jó, rendben. Szevasz a legjobbakat.
4: Kellemes műsort neked, figyellek a továbbiakban is ma, hogy alakulnak a dolgok.
1: Oké, akkor meg jobb
4: szia, leszek. Szia.
1: Szia, szia.
4: Szia, szia. Légy szíves, szia, szia.
1: Szevasz, minden jót kívánok. Na, látjuk, működik a telefon, kedves barátaim. Úgyhogy aki nem tudja kivárni a üzenőfonon lévő üzeneteket, akkor hívjatok. Azt nézem, hogy... azt mondja, hogy ugye az előbb megnéztük, azt mondja a... Ja Istenem, hol vagyok itt? Elvesztem egy kicsit itt az üzenetek között, de végül is, na jó. Akkor nézzük a következőt, Zsáki Mónika, igen, az ő elemzését csináltam meg az előbb, igen. Igen. Kedves Mónika, írjál már vissza valamit esetleg, hogyha úgy érzed, hogy érdemes volt kérni ezt az általános elemzést, mert te kérted. Jó, és akkor azt mondja, hogy Szabó István úr a következő. Na most ezt kerestem, igen, hogy ki a következő, mert úgy illik, hogy akkor vele folytatjuk. Próbálom kimásolni a nevét, csak itt a furcsa helyen van ez, de fog sikerülni. Há, vagy nem. Vagy beírom, 1991-0306, tessék. Szabó István. Mindjárt, és hogy vagyunk? Bocsánat. Már is írom a nevét, azt mondja, hogy Szabó István úr. Hát a Szabó István név az 40-es, 4-es, mint tudjuk, mert az István 22, a Szabó meg 18, hát ez evidens. És akkor itt nézem akkor még egyszer, hogy nehogy eltéveszem a dátumot. Szabó István 1991-0306. Tehát 1991-0306. Na hát akkor nézzük csak, kész is vagyok vele mindjárt. Már is ez az a Szabó István úr, nézzük csak. Igen, 40-es, 4-es, hát az egyértelmű volt, természetesen. Kedves István, hát általános elemzés kérsz, meg visszakapcsolok oda, hogy visszakattintok. Gondolom, hogy általános elemzés kérsz. Úgyhogy nincs ide írva semmi, de feltételezem. Sőt, föl is hívva az telefonon egyébként, csak azért mondom, hogy bátorság, nem harapolom meg senkinek a fejét, mint halljátok, látjátok. Na, hát kedves István, nézzük meg az alapszámaidat. 1991-0306, 29-11-es is 2-es vagy. Segítőnek születtél, nekem is ugyanez a 29-es. 6-án születtél, ez is a jó harmoni, nagyon anyagias szám, a páros számok anyagias hatás jelentele. Tehát fontos a biztonság, és férfinak születtél, viszont ilyen szempontból még azt mondom, hogy nagyon jó, hogy van 4 darab egyes a képletedben, ugye 1991 és 29, 11, 2, ezt mindegyiket beírjuk az alapszámainkba, az alapképletünkbe. 4 darab egyesed van, mindezt azért mondom, mert az egyes szám hatással kiegyenlíti a 2-es, amiből van neked 2 darab, és kiegyenlíti a 3 darab 9-es. Úgyhogy itt már minimum döntetlennél tartunk, és mert már egy nagyon erős halaknapod, ugye a halak uralkodó bolygója, mint tudjuk a Jupiter és a Neptunusz bolygó. A halak aztán álmodozni tudnak, ez a 29-es szám pedig az érzelmek tengere, te is tudsz álmodozni, én is tudtam egyébként, csak nekem van 4-esem is, van 2-5-ösem is. Neked nincs 4-esed és nincs 5-ösöd, tetszik tudni? Úgyhogy ez a sok-sok érzelmi energia nem a határozottságot erősíti a személyiségedben, de lesz majd egy jó hírem, hiszen, mint tudjuk, a Szabó István név baromi jó energiákat bír. Hát Szabó István a Oscar díjas rendezőnk is van, mint tudjuk. A Szabó István név belsőjénye 17-es, 8-as. 8-as a Mars, 18, már 9, 17 a Plutó. Szabó Istvánnak 5-ös a külsőjénye, tehát Szabó Istvánnak nagyon jó prezentálják magukat, mert ugye optimistának mutatják magukat, okosnak és bölcsnek, és ez a humán terület felé viszi az irányt, egy filmrendező az a humán terület mindenképpen. És 40-es, 4-es a Szabó István név is, tehát itt a tetrekészségben sincs semmi probléma, a megvalósító erőben, az anyagiak bárminek a megvalósításában, szuper jó név a Szabó István névje egyébként, de miután az alapokból hiányoznak azok, főleg a 4-es, az 5-ös, 8-as, hogy sincs, maradjunk annyiba, az nekem sincs, de nem baj, nekem legalább vannak Z betűim, neked meg van egy Z betű szintén a Szabó névből. Nekem a Zero névvel most már 2 8-as értékű betű van, de ezen dolgozni kell, elő kell hívni azt az energiát, ami nincs az alapszámainkból. És mondom, a 4-es, 5-ös, ez az életben való helytálláshoz nagyon fontos. Ha okos az ember, ezzel lehet jó karriert csinálni, nincs ezzel probléma, de kedves István, ha nevedben lévő szuperenergiák jól működnek, csak arra gondolok, hogy a személy

0: abszolút érzelmi elfolytásokat jelent, ami megint csak egy zűrzavar a személyiségedben, mert itt van a rengeteg érzelmi energia, közben meg ott vannak az érzelmi elfolytások, ami ilyen érzelmi félszegséget is okoz a te személyiségedben, ami az is tudja blokkolni a személyiségedet, az érzelmeidet, plusz még az önbizalom ellen hat természetesen. Mert a Szaturnusz az nem az önbizalom, az a pessimizmus. Az ötös a Jupiter, mint a Szabó István névben a másolandzók értéke. Legalább optimistának mutatod magad, és ez nagyon jó hír, mert csak mi tudjuk azt, hogy itt a személyiség alapjaiban elő kellene hívni ezeket az energiákat. A hatos szám azért olyan szempontból jó, hogy ez az anyagi világhoz kötődő szám. A hatos a Vénusz bolygó, nagyon anyagias szám, tehát itt nem aggódom emiatt, hogy te nem veszel részt a munkában, vagy bármitben, bármit nem akarsz, bármit nem csinálnál meg, mert a nevedben ráadásul ott van az a hajtóerő, ami azt mondja, hogy sikeres akarok lenni, igen. Sőt, a 17-es, 8-as belsőn az jelenti, hogy valóban az van, amit te akarsz. Hát egy Szabó István, ha Oscar-díjas filmrendező lehet, akkor azért van abban a nében energia, karrierenergia, akaraterő, vágy, tetrekészség, minden az égvilágon. De neked a személy, nem tudom, az a Szabó István a filmrendező mikor született, feltételezem, hogy a 40-es években, tehát neki biztos, hogy van 4-ese, lehet, hogy még 5-ese is van valószínűleg, de itt neked ez hiányzik az alapokból, és a sok-sok érzelmi energia pedig, mint mondtam, ezt már említettem is, nem az egészséges egót erősíti, nem az akarat erőt, és egy férfinél, még mondom, még az a szerencse, ezt mondtam az elején, hogy 4 darab egyes van a számaidban, ami a személyiséged alapja. Úgyhogy én szerintem azt mondanám, mindenki tudja rólad, hogy milyen jó szuper szellemi képességekkel rendelkezel, tehát számodra nincs lehetetlen, kétségem nincs e felől, csak ugye érzelmi bizonytalanságot kellene a személyiségedben megtanulni, kezelni, kiküszöbölni. Nem azt mondom, hogy legyél érzelemmentes, érzelmek nélkül ne éljünk már. Közben ott van a 7-es hiánya, ami szintén még az érzelmeket is egy kicsit korlátozza időszakonként, időnként. Úgyhogy nem egyszerű a te képleted, kedves István, a neved alapján zseniális vagy, a születési számaid alapján pedig azt mondanám, hogy férfinak születtél, és ilyen szempontból pedig mondom, hogy jó, hogy van 4 darab egyesed, de az önbizalmat is erősíteni kell, és a 4-es szám hiánya pedig azt jelenti, hogy mit teszünk azért, hogy elérjük a céljainkat. Még akkor is, ha 40-es, 4-es a névszámod, akkor is erről beszélni kell, mert ráadásul halak napoddal meg a 29-es, 11-2-es sorsmisszió számodal, ami maga a hold, az érzelmek, a befogadás, az intuíció egyébként. Tehát nagyon intuíciód lennének, főleg ha lenne 5-ösöd, mert pontosan a 29-es számnál, ha nincs 5-ös a képletben, az az agy és az intuíció kapcsolatának a zavarát is jelenti. Tehát még az sem működik így jól, olyan jól, hogyha lenne 5-ösöd, de nem akarom ennyire bonyolítani a dolgot. Viszont azt szeretném mondani, hogy van egy jó hírem azok számára, hogy akik március hónapban 6-a, 15-én és 24-én születtek, hiszen egyes számú személyes éved van, hát most szeptember vége van még sok idő jövő márciusig, úgyhogy az egyes év a karrierben is nagy lehetőségeket hoz, tehát több választási lehetőséget is, főleg ha nyitott vagy rá, ha éppen szeretnél egy még jobb munkát találni magadnak, akkor most találsz, ha pedig nem nincsenek ilyen ambícióid, akkor pedig a munkahelyen belül lesz változás mindenképpen, és pozitív változásra lehet ilyenkor számítani, ilyenkor lehet kapni fizetésemelést, előléptetést és a többi, és ugyanakkor az egyes évben kötött párkapcsolatok hosszú távon működnek. Megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon kedves, aranyos, együttérző, segítőkész ember vagy, jó harmónia érzékkel, jó ízléssel, jó szándékkal. Van benne ott egy mesterszám is, tehát van ott egó is azért, csak hogy ez ne ilyen raszfodikusan működjön, azt az 5-ös kéne előhívni, és akkor lesz kerek a te személyiséged. Akkor lesz az igazi önbizalmad, ha elhiszed magadról, hogy tényleg jó fej vagy. Én azt mondom, hogy szerintem az vagy, légy szíves, hidd el. Ezt ajánlom neked is, az egyes évben pedig irány a csillagos év, hosszú távon megírhatod a sorsodat. Na, jön egy telefon. Halló, tessék, jó estét kívánok!
1: Szép estét, Szabó István vagyok, pont engem elemez.
0: Jaj, de jó! Na, örülök, hogy hallom a hangodat. Figyelj! Na, hát olyan ügyes lettél, hogy fel is hívtál már telefonon? Na, figyelj, hát akkor itt eddig elmondtam a magamért, most fejeztem be gyorsan, mert szólt egy telefon. Közben kiderült, hogy te vagy a másik végén. Filmrendezéssel foglalkozol?
1: Színész végzettségem van.
0: Igen? Na, helyes. De aktívan színészkedsz, vagy pedig hogy van?
1: Nem, úgy van, ezt tanultam, de nem akartam benne dolgozni, mert nem lett belőle megélni. Én most jelenleg munkahelyen vagyok, Targon szervezető vagyok, és jelenleg úgy van, hogy vállalkozást indítottam, Amúgy numerológus vagyok, Pészabolcs Eminél

0: tanultam.
1: Ah.
0: Most kezdtem el a vállalkozásomat.
1: Hát ő is az én tanítványom volt.
0: Ezért mondom, igen. És hát most kezdtem el körülbelül egy 3 hónapja, de ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy nehezen fog megindulni, elég jól megy.
1: Hát örülök neki, egyes ahhoz éven van.
0: Igen, egyes éven van, igen. Meg globális egyes év is van, szóval.
1: Hát az is igen, de hát az a globális. De a te személyes életedben ez nagyon fontos időszak, és hát akkor jókor indítottad el az energiát ezek szerint.
0: Igen, erre figyeltem, igen. Meg a vállalkozásomnak a neve is 11-2-es. Uh-huh. 11-én váltottam is ki, szóval minden ilyen 11-2-es alapján megy.
1: Hát legyen úgy, hogy ezek a mesterszámok, csak az a baj, hogy gerjed valami hátul, az mi az, telefon, vagy mi?
0: Nem tudom.
1: Nálad gerjed valami a háttérbe. Na mindegy, vagy akkor most már kicsit jó, most már jó lett. Haló? Most meg is szakadt a telefon. Most mondtam, hogy gerjed, de rögtön megszakadt a telefon. Hívál föl nyugodtan, légy, és akkor még, ha már elkezdtünk beszélgetni, részemből szívesen. És mint látjuk, szól a telefon, működik a telefon, plusz 36 30 88 60 és 550 a telefonszámunk. Kedves István, hívjál fel nyugodtan, nem fejeztük be a diskurzust, ha van kedved, akkor folytathatjuk egy rövid ideig. Nyilvánvaló, mert itt vannak mások is, azt mondja, hogy igen. Hát én nézem a következő elemzést, ha jól sejtem. Igen, szól a telefon, a mi Istvánunk, ezt talán nem tudom, meglátjuk. Halló, tessék, halló.
0: Én vagyok, az visszajöttem, csak nem tudom, hogy most jól van a...
1: Nagyon gerjed valami a háttérbe, valami be van kapcsolva, a YouTube-ot nézed?
0: Nem, egyáltalán kikapcsoltam direkt. Hát, pillanat, akkor kapcsolom a Bluetooth-os fülest.
1: Lehet, hogy az gerjed, itt nem nálam van ez a gerjedés.
0: Így most jobb?
1: Persze, most már jobb, teljesen jó. Persze.
0: Na szuper, akkor a füles volt valami.
1: Na
0: volt,
1: és figyelj István, és merre vagy az ország, melyik részében vagy?
0: Jászfényszerű, Jászságban vagyok, de amúgy Törzsgyökeres, szabolcsi vagyok, csak ide.
1: Tehát az internet az nagyon megold mindent, itt nem kell utazgatni, nem is távolság, igaz?
0: Persze.
1: Na, figyelj, akkor milyen vállalkozást indítottál végül is, a numerológiai vállalkozásodat indítottad el?
0: Így van, úgy van, hogy jelenleg mellékállásban váltottam ki, nem katás vagyok még. És hát úgy van, hogy jelenleg csak elemzéseket csinálok. Ilyen szájról szájra terjedt, hogy például megcsináltam egy pár embernek elemzést, és folyamatosan adják tovább, és jönnek pozitív visszajelzések, és tudok segíteni. És ez a furcsa nekem, hogy nem hittem ebbe, nagyon jól mondtad az elemzésből, hogy sokszor bizonytalan vagyok, van bennem egy-két, egy nem mutatom egyáltalán, mert...
1: Hát ne is mutasd.
0: Úgy ismer mindenki, hogy egy nagyon erős jellem vagyok. De valójában nagyon nagy harcok vannak bennem, kételyek meg ilyenek, de nem látja ezt a világ, ez a szerencsém.
1: Igen.
0: Az ötös külsőim miatt, igen.
1: Igen. Hát figyelj ide, hát segítőnek születtünk, én is 29-11-2-es vagyok, te is az vagy, és örülök, hogy igen. Tudsz ezzel azonosulni, mert teli, a kettesek teli vannak szeretettel, most nem akarom dicsérni magunkat, de néha az a sok érzelmi energiában sok csalódás lehetősége is van, de valóban, aki átérzi ezt, hogy segítőnek született, én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy megtudtam azt, hogy segítőnek születtem, tehát hogy megismerhettem a numerológiát annak idején, mert amíg nem tudtam, addig ezek a mesterszámok, ezek nagyon-nagyon bogyolítják az ember életét, és ez a két egót jelenti a kreativitás mellett is, és ha az ember ezzel nagyon meg akarja mutatni magát, akkor engem a sors kőkeményen leállított ez ügyben, tehát én nekem kaptam az akadályokat. És viszont ha a segítő foglalkozásodat tényleg jól végzed, és nagyon örülök, hogy azt mondod, hogy jók a visszajelzések, akkor pedig elindultál ezen az úton. Mikor, ha nem most, amikor egyes éved van, ne viccelj már, tök jó.
0: Igen, direkt csináltam.
1: Nekem ezt tetszik. Úgyhogy hát a P. Szabolcs Emil, hát tudjuk, hogy mi az eredeti neve. Emlékszem, hogy megkérdezte, hogy ez a P. Szabolcs Emil név, jó energiái vannak, és ha jól emlékszem, 53-as, 8-as az egyik legerősebb karrierszám. Úgyhogy ez egy energiaképlet, és a névváltozás egy jó lehetőség, hogyha az életünk, a sorsunk éppen nem úgy alakul, ahogy szeretnénk.
0: Ahogy mondtad, nekem a nevem nagyon működik, nekem nagyon erősen működik.
1: Hál' Istennek, és mondom, hogy csak annyi van, kedves István, az alapokat elő kell hívni, az ötöst, főleg az ötöst elő kell hívni, meg azt a bizonyos nyolcast is, mert egy betűszámérték közel sem pótolja. De a Szabó Istvánéban ott van az a fajta karrierenergia, mondom, nem tudnám, hogy mikor született, azt mondom, hogy az valamit te akarsz szintén. Tehát ilyen jó karrierenergia, mint tudjuk, ha tényleg ezzel valaki filmrendező lehet, ami a csúcsok csúcsa a művész szakmában, akkor meg miről beszélt? Tehát benned is itt van ez az energia, az önérvényesítő képesség, önmegvalósítás. És hogyha jól teszed a dolgod, és tudom, hogy sok empátia van benned, mert ez az is kell, hogy azért igen. Nyilván az embernek megvan a numerológiai tudása, sok tapasztalatot kell gyűjteni, és ha ezzel a legjobb szándékkal segítesz, akkor azért kapod, feltételezem, hogy igen, mert azért kapod a visszajelzéseket, mert valóban, figyelj, nem átvenni kell a másik ember csomagját, a pszichológiában ez szigorúan tilos, az, amit nekem igen. Megvan a maga csomagja, erre azért vigyázz, de én azt látom, hogy rengeteg jó szándék van a te alapszemélyiségedben, hogy tényleg a szó szerint, tényleg a segítség, nyújtás, és örülök, hogy ilyen szellemi szinten, szellemtudományok segítségével segítesz másoknak, és örülök annak, hogy még jobbak a visszajelzések. Úgyhogy legyen már egyszer, már önbizalmad, most már megjött az önbizalmad, de most már jönnek a visszajelzések. Ez a visszaigazálás arra, hogy te, a te tudásod, amit nem tőlem tanultál, de valakitől tanultál, aki tőlem tanulta.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez a tudás, ez milyen jól használható, és ha az ember jó szándékkal használja, akkor tényleg sikerre vagy ítélve ez ügyben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy beszélünk, személyesen is fölhívtál, nagyon kedves tőle.
0: Igazán is. És nagyon szépen köszönöm, hogy a pénzszabolcs, amit megtanított a numerológiára.
1: Hát annyira nem örülök neki, mert akkor hozzám jártál volna esetleg, amit nem tanítom.
0: Amúgy igen.
1: De rengeteg tanítványom ott, rengetegen vannak ott a TikTokon, a Facebookon, mindenhol a
0: YouTube-on. Igen,
1: igen. Rengeteg tanítványom van, tényleg. Lányok is vannak, többen.
0: Én úgy van, hogy néztem így az interneten, meg én nagyon sokat foglalkozok, én pszichológiával is foglalkozok rengeteget. Gyerekkorom óta így érdekel ez a dolog. Most akarom majd elkezdeni a 4 éves pszichológiát, de azt mondják, hogy kemény, mindegy, de... Úgy van, hogy általában, amikor csinálok elemzést, inkább azt jelzik vissza, jó, ugyanúgy elmondom az elemzést, ahogy te is elmondod, de inkább az empátia rész, hogy bele tudom élni magamat a másik helyzetében, és vannak olyan jó megérzéseim, hogy így rátapintok, így ráérzek a dolgokra, és ezért jelzik vissza, és jelenleg majd most fogom elkezdeni a TikTokon elkezdeni a videógyártást, meg live-ozni, meg ilyenek. Még nem kezdtem el, de most már elkezdem, mert látok benne fantáziát, leteszteltem egy csomó emberen, és megy. Ők mondják, hogy megy.
1: Hát figyelj, márciusban születtél, 3-as gyerekkor, már gyerekkorból hozod a jó kifejező képességet, miről beszélünk.
0: Igen.
1: És ha a Szabó István név elemeit berajzoljuk a hiányzó számjegyekhez, akkor tulajdonképpen minden energia megtalálható a Szabó István névben, ami az a személyiség alapjaiból hiányzik. Ezért tökéletes így a képlet. Csak a 7-es szám hiányáról kell már csak beszélnünk, de említettem is, hogy annyi érzelmi energia van a képletedben, de ami esetleg a 7-es hiánya csak egy kis érzelmi zűrzavart hozhat esetleg.
0: Nagyon hamar kikelek magamból, nagyon hamar... Indulatos vagyok inkább, én ezt mondom. Hogyha a konfliktus helyzet van, akkor sokan nem nézik ki belőlem, mert egy jókedélyű, kedves ember vagyok alapon, de amikor konfliktus van, akkor én vagyok az első, aki pattan. De ez nem jó dolog. Ez nem jó dolog amúgy.
1: Hát figyelj ide, az helyzet, hogy figyeld, a Szabó István névben a 17-es, 8-as belsőjén, az a Plutó meg a Marsok felső oktájában a 17-es szám. Tehát a Szabó Istvánokat nem kell félteni, hát ők meg tudják védeni a saját érdekeidet. Azért van ez, hogy ilyen hamar fölpattansz, nem tudom, hogy Skorpió holdad van a horoszkópodban például, kérdezem.
0: Igen, Skorpió, aszcendensem, holdam is az, meg még a Plutó is Skorpió. Igen.
1: Őrület, aha. Hát a skorpiók azért végletesek, ha pozitív vagy, akkor nagyon az vagy, ha nem vagy pozitív, akkor jobb nem.
0: Akkor meg nagyon nem.
1: Ha jobb nem ott lenni, akkor szerintem.
0: Na igen, nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Kedves István, figyelj, de hát örülök, hogy használod a tudományt. Tudás azért van, hogy ezzel is elősegítsük a világ fejlődését, és örülök, hogy ilyen jó ember kezébe került ez a tudás, aki a szó legjobb értelmében, ha jól használod, akkor ennek szívből örülök, és csak azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánok hozzá, hogy elindultál.
0: Köszönöm, és biztosan kívánom én is.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm a lehetőséget, és a többieknek is legyen lehetősége. Nem is húzom tovább az időt.
1: Hát most már nincs lehetőség, mert letelt a műsoridőnk.
0: Az igen.
1: Letelt a műsoridőnk, de köszönöm, hogy hívtál. Örülök, hogy hívtál, és hát mondom, sok sikert kívánok neked.
0: Viszont kívánom.
1: A legjobbakat. Használd a legjobb szándékkal ezt a tudást, aminek a birtokában vagy már, hál' Istennek.
0: Azért kezdtem már, hogy a tévelgők azért az legyen, hogy össze-vissza így. Csak érdekelnek, mert az nem jó.
1: Hát persze, hogy nem jó. Hát mindenki, én hiszem azt, hogy kivétel nélkül mindenki tehetséges valamiben. Csak ismerjük fel, hogy, vagy találjuk meg azt a kulcsot, módszert, más numerológia vagy asztrológia, hogy mihez van tehetségünk, és hozzuk ki magunkból ezeket, és akkor az a mi sikerélményünk lesz, hogyha jól csináljuk a munkákat, mert a munka azért mégiscsak elég fontos része az ember életének, akkor ha azt jól csináljuk, akkor ez sikerélményt okoz, és ráadásul még anyagi világban élünk. Tehát akkor a kettő együttműködik, akkor miről beszélünk. Kedves István, egy utolsó kérdés, csak kíváncsi vagyok. Párkapcsolat működik?
0: 13 éve vagyok együtt egy tripla hetes hölgyel. Szóval a hetes az pótolva, megtanultam tőle a hetes energiát, hogy lépésre, nem gyorsan, minden. A felelősségvállalás valójában.
1: És család, gyerekek készülnek?
0: Nem, van. Van egy 5 éves kislányom és egy 7 éves kisfiam.
1: Hát közös akkor, nem?
0: Hogyne, persze.
1: Hát azért mondom, hát akkor meg miről beszélni, egy boldog családban.
0: Nálunk minden rendben van.
1: Jó van, na hát akkor figyelj. Akkor nem csak neked, hanem az egész családodnak kívánok minden jót és sok sikert a továbbiakban.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánok.
1: Oké, szevasz a legjobbakat. Szia.
0: Viszont.
1: Szia. Na, kedves barátaim, tényleg elszaladt a műsoridő, úgyhogy én hát igen, a telefon mindig elsőbséget élvez, mint ahogy szoktam is mondani, úgyhogy ha fölhív valaki telefonon, akkor élőben is tudunk egymással beszélni, és mindent meg tudunk beszélni, sokkal könnyebben, és itt vannak a visszajelzések, amiből mindig meg lehet tapasztalni, hogy a numerológia, ez a nagyon jó kis szimbólumrendszer, ez hogyan működik, milyen hatékony, és ha gyakorlata is van az embernek a tudása mellett, akkor ezzel tényleg másoknak is lehet segíteni. Na, a kedves barátaim, akkor mondanám azt, hogy az adásmenetnek az a rendje, hogy már nem mindjárt megnézem, itt az üzenőfalon van-e valami esetleg fontos üzenet, ami jött, vagy mit tudom én, nem tudom. Igen, hát itt vannak mások is, akik írtak volna, hívjatok föl legközelebb, beszéljünk telefonon, én sokkal jobban szeretem. Azt mondja, hogy igen, itt pedig, mennyi üzenet van, őrület, most nézem. Azt írja, Csáki Mónika, Beatrice, azt mondja, minden igaz. Hát akkor köszönöm szépen a visszajelzést, kedves Mónika, remélem, hogy segítettem, hogy azért keményeknek képleted, és ne legyél már annyira kemény, mert ez egy férfinak nem olyan jó, mert nem tud veled mit kezdeni. Egy idő után persze. Jó van, na, köszönöm szépen. Kedves barátom, a dolgok rendje az, hogy elindítjuk a vége főcímzelét. Hadd szóljon!
2: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: toptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!